magasabban jelent, hogy a vártnál magasabban jelent meg a talajvíz, ezért a kivitelezőnek folyamatos 0-24 órás vákumos talajvízszint csökkentést kell alkalmaznia, amihez szivattyúház telepítése szükséges. A korábbi kormány rendelete miatt a szolgáltató várhatóan nem tud ideiglenes áramot biztosítani, így a víztelenítést 100 dB alatti zajterheléssel működő dízel agregátorral kell megoldani. Az agregátor folyamatosan üzemel majd, a vállalkozó pedig intézkedik arról, hogy az esti órákban a zajhatás a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. A kivitelezés összhangban zajlik az építőkútja második ütemének munkálataival. A két beruházás részben egymásra épül. Az eredetileg iskola kezdésre tervezett befejezés a talajvíz okozta nehézségek miatt várhatóan nem tartható, így mindkét projekt október közepéig lassíthatja a csomópont áthaladását, ugyanakkor a további projekt elemek munkái már zavartalanul folytatódnak. Az önkormányzat tisztelettel kéri a lakosság türelmét és megértését. A teljes beruházás határideje ez év december vége, de a kivitelező törekszik arra, hogy az ősz folyamán minden projekt terület befejezze a munkát, és megindulhassanak a kerékpárutak forgalomba helyezési eljárásai. A csapadékvíz elvezető rendszer létesítménye is az ősz végére kezdhetik meg működésüket. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a Békéscsabai mentőállomáson a Jedlikányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, megújulnak a nyílászárok, hőszigetelést kap az épület, és bővül a meglévő napelemes rendszer is. A fejlesztés az Országos Mentőszolgálat 20 mentőállomását érintő országos program része, amely hosszú távon energiatakarékosabb és fenntarthatóbb működést kíván biztosítani. A Békéscsabai mentőállomás 1989-ben költözött jelenlegi helyére, és bár az elmúlt évtizedekben több korszerűsítés történt, továbbra is vannak energetikailag elavult elemek. Erről beszélt Csendes Csaba, az állomás vezetője, aki elmondta, örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Úgy fogalmazott, hogy bár az épület nincs rossz állapotban, egy több mint három évtizede épült létesítményről van szó, amelynek vannak olyan hiányosságai, amelyek megszüntetésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett beruházásban szerepel a fűtési rendszer korszerűsítése, a régi öntött vas radiátorok cseréje, új nyílászárok beépítése, külső homlokzati hőszigetelés, valamint a napelemes kapacitás bővítése. A fejlesztés a modernizációs alaptámogatásával 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg, és 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését foglalja magában. A beruházások során megújulnak a hőszigetelések és nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. A programban a Békéscsabai mellett még a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a szolnoki és a tatabányai mentőállomás is érintett.

0: A tartós nyári hőség nem csak az embereket, a múzeumok műtárgyait is veszélyeztetheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállítóterek hőmérséklete állandó maradjon, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. A múzeum egyik legfontosabb feladata a munkácsi alkotások állapotának megőrzése. Erről beszélt Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, aki azt mondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásra, mert Munkácsy realista korszakában bitüm nevű sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének növelésére. Úgy fogalmazott, hogy a nagy kiállító térben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy közel 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak fenn. Ez biztosítja a festmények számára megfelelő környezetet még a legmelegebb napokon is. A feladatot azonban nehezíti az épület adottsága. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. A klímák külső egységei is ezen a padlástéren működnek, mivel műemléki előírások miatt nem helyezhetők el az épület homlokzatán. Az igazgató hozzátette, hogy a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. A múzeum tapasztalata szerint az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a képek nem szenvedtek károsodást. A foltvarrók szerint a foltokból közösség, az ötletekből alkotás, a találkozásokból pedig élmény születik. Ezt vallják mindazok, akik szervezik, és akik aktív résztvevői lesznek az idei országos foltvarró fesztiválnak Mezőtúron. Az érdeklődőket augusztus 14 és 16 között várják Mezőtúrra, az Alföld közepére, ahol az országos foltvarró fesztivált a Magyar Foltvarró C és a helyi tűzvarázsdók baráti kör rendezi meg a közösségi házban. A házigazdák kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és workshopokkal készülnek. Az orosházi foltvarrók munkái sem hiányoznak majd a rangos eseményről, ezt már Végváryné Rehák Gizella, a csoport vezetője tette hozzá, és több alkotást magukkal is visznek, és önálló kiállítással is készülnek. Úgy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy sokan ellátogatnak a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyszínen zajlik, az orosházi csoport munkái a 4-es helyszínen lesznek láthatók. Hozzátette, hogy érdemes lesz körbenézni és rácsodálkozni arra, mire képes az ügyes kéz tűvel, cérnával és némi kreativitással. A Belencéres Néptánc Együttes idén nyáron Olaszországban, a Rimini térségében megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon képviselte Magyarországot és Békésvárosát. A csoport táncosai az egyhetes program során nem csak sikeres fellépésen mutatták be a magyar néptánc kultúrát, hanem számos közösségi és kulturális eseményen is részt vettek. Az út első állomása Trieste volt, ahol a táncosok rövid városnézés keretében ismerkedtek meg az Adria egyik legjelentősebb kikötővárosával. Ezt követően érkeztek meg Rimini Mirmare város részébe. Erről számolt be Deákné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke, valamint Okkányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját látványos nemzetközi felvonulás előzte meg, amelyen több ország folklór csoportjai vonultak végig a város utcáin hagyományos népviseletben. A felvonulást követően a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a rendezvényt. A fesztivál ideje alatt a táncosok kulturális és közösségi programokon is részt vettek. Kiemelkedő élményt jelentett az egésznapos firenzei kirándulás, ahol megismerkedtek a város gazdag történelmével és a reneszánsz legfontosabb emlékeivel. A program része volt még egy adriai hajókirándulás is, amely során a csoport a tengerpart szépségeit csodálhatta meg. A tengerparti pihenés sem maradt el, jutott idő fürdőzésre, közös játékra, kikapcsolódásra, ami tovább erősítette az együttes közösségét. Mint hangsúlyozták, a néptánc együttes számára az utazás nem csak szakmai szempontból volt jelentős, hanem kiváló lehetőséget adott arra is, hogy méltó módon képviselje Magyarországot és Békésvárosát egy nemzetközi színpadon. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Újraindult a Szedd Magad szőlőszüret a Csaba Gyöngye ültetvényen. Újra teljes üzemmel működik az Árpád gyógy- és strandfürdő. Ideiglenesen tiltott a hanvak szétszórása a kövizik vízterein. Szabálytalanságok sorra derült ki egy Gyoma Endrődi közúti ellenőrzésnél. Már is mondom a részleteket. Beindult a Szedd Magad akcióval egybekötött kistermelői szőlővásár a Csaba Gyöngye szőlő mintaültetvényén. A kedden és csütörtökön megszokott szüreti napokhoz most hétvégén is csatlakozhatnak azok a vásárlók, akik nem riadnak vissza a Metszi Ollótól, szombaton és vasárnap is várják őket. A közel 40 Celsius fokos hőségben gyorsabban érő Csaba Gyöngye szőlő idén sem okoz csalódást. A gyümölcs ízletes, jó áron kapható, így sokak szerint megéri lehajolni érte. A Csabatú mellett elterülő 2 hektáros ültetvényen más gyümölcsök, így például az alma és a szilva is érnek, de a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Csaba Gyöngyét övezi. Aranylóan sárga, üveges szemű fürtjei, még a hőségben is sokakat csábítanak ki a kenderföldekre. Rajtár János, a mintaültetvény gazdája elmondta, hogy bejáratott vevőkörük van, de minden évben akadnak olyanok, akik most hallanak először a csabai különlegességről. Hozzátette, hogy augusztus 1-én indult az idei szezon, és a nagy meleg ellenére is érkeznek bátor vásárlók. A tapasztalatok szerint a kuncsaftok általában 2 naponta visszatérnek, nagy mennyiséget ritkán visznek egyszerre. Úgy látja, hogy a szezon akár október elejéig is eltarthat, hiszen 14 fajta szőlő érésének eltérései miatt bőséges a választék, jelenleg például már az irsai olivér is szedhető. Egy helyi férfi 10 kg szőlőt szedett magának, elmondása szerint baráti jó tanácsra érkezett ki először az ültetvényre, de biztosan nem utoljára, ahogy fogalmazott, ami finom, az finom. Egy másik vásárló feleségevel együtt vetette be magát a sorok közé. Kociha András úgy nyilatkozott, hogy a termés kiváló minőségű, az 1000 forintos kilónkénti ár megfelelő, és közben még mozog is az ember a jó levegőn. A héten visszatérnek, mivel otthoni fogyasztásra most csak kisebb mennyiséget vásároltak. A jó hír a csobani vágyoknak, hogy megszűntek a korábban bevezetett takarékossági intézkedések a Békéscsabai Árpád gyógy- és strandfürdőben, így a komplexum minden szolgáltatása visszatért a megszokott üzemrendhez. A héten feloldott korlátozásoknak köszönhetően a látogatók ismét zavartalanul élvezhetik a strand kínálta kikapcsolódást. Az összes élményelem újra működik, a csúszdák ismét a teljes nyitvatartási időben használhatók, és a szauna, valamint a gőzkabin is a korábbi rend szerint üzemel. A fürdő teljes szolgáltatás csomagja elérhető. A nyári programok sem értek véget, hiszen vasárnapig minden délután 17 órától vidám hangulatú családi kikapcsolódást kínáló események várják a vendégeket. A fürdővezetősége külön köszönetet mondott a látogatóknak a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért, megértésért és együttműködésért. A rendkívüli vízhiány elleni védekezés és a jelenlegi hidrológiai helyzet miatt döntést hozott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A kövizik vagyonkezelésben lévő víztereken a hanvak szétszórása a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. A vonatkozó kormányrendelet szerint temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hanvakat szétszórni. Ennek megfelelően, ha valaki a kövizik kezelésében lévő területen szeretni elhunyt hozzátartozója hanvakat szétszórni, előzetes bejelentést kell tennie az igazgatóság felé. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hanvak szétszórása útján történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett.

0: A közel 40 fokos hőségben különösen jókor érkezett a segítség. A Hajrá Békés Csaba Egyesület 80 liter friss, hűvös vizet osztott a Csaba Center előtt, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A tartós kánikula alaposan próbára tette a város lakóit, több program is elmaradt, de az összefogás és a figyelmesség továbbra is jelen van Békés Csabán. Péntek délután az egyesület tagjai a bevásárlóközpont előtt várták a járókelőket, és jéghideg vízzel segítették átvészelni a forró órákat. A frissítő csaját egyedi márkázott bulipoharakban kínálták, ami nem csak praktikus megoldás volt, hanem kedves gesztus is. Egy pohár hideg víz és egy mosoly, na meg néhány jó szó, sokaknak pont erre volt szüksége. A helyszínen gyorsan kialakult a jó hangulat, beszélgetések, rövid megállók és mosoly színesítette a délutánt. Az akció nem csak a szomjat oltotta, közösségi élményt is adott. Különösen kedves pillanatként emlegették azt is, amikor egy fiatal férfi, miután elfogadta a vizet, néhány perc múlva visszatért, ezúttal két szelet csokival a kezében, így köszönte meg a szervezőknek a hűsítő figyelmességet. Az egyesület szerint ez jól mutatja, hogy a kedvesség újabb kedvességet szül. A Hajrá Békés Csaba tagjai úgy fogalmaztak, hogy a jövőben is várhatók hasonló akciók, mert ezek az apró közösségért tett lépések sokat számítanak a mindennapokban. Hozzátették, hogy ki tudja, lehet legközelebb már a 80 liter víz sem lesz elég. Gyomándrődön nem mindennapi szabálytalanságokra bukkantak a rendőrök egy csütörtökön reggeli közúti ellenőrzés során. Egy személyautóra másik jármű rendszámát szerelték fel, a sofőrnél pedig a gyorstest kábítószer jelenlétét mutatta ki. Az ügyben egy másik férfit is előállítottak. A szarvasi rendőrkapitányság járőrei csütörtökön reggel 3:47 körül állítottak meg egy személygépkocsit Gyomándrődön. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát tették fel, a vezető pedig feltehetően kábítószer hatása alatt állt. A gyors teszt ezt megerősítette, így a férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása és bódult járművezetés gyanúja miatt is indult eljárás. A rendőrök előállították, őrizetbe vették azt a férfit is, akitől a sofőr feltehetően a tiltott szert beszerezte. A hatóság szerint neki kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt kell felelnie. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete Békés Csabán is elindította az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen. A szakszervezet a megyeszékhelyen több helyszínen és időpontban várja a lakosság támogatását egészen szeptember 4-éig. A KASZ közlése szerint bár korábban elhangzott kormányzati ígéret a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról, a megkeresésekre nem érkezett érdemi válasz arról, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a december 24-ét. A szakszervezet ezért február 24-én benyújtotta a népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodához, a jóváhagyott kérdés pedig április 21-én jelent meg a magyar közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtési időszak május 15-e óta tart, és szeptember 4-éig kell összegyűjteni a szükséges támogatásokat. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy Szenteste ne a munkáról és a vásárlási hajszáról szóljon, hanem a pihenésről és a családról. Azok számára pedig, akik elengedhetetlen munkakörökben dolgoznak ezen a napon, például az egészségügyben, a katasztrófavédelemben vagy a közösségi közlekedésben, a munkaszüneti nap kötelezővé tenni a dupla bér megfizetését. A békés csabaiak augusztusban több helyszínen is találkozhatnak a szakszervezet standjaival, így a békés csabai piacon augusztus 8-án, 15-én, 26-án és 29-én minden alkalommal 8 és 12 óra között, még a Csaba Center előtt augusztus 17-én, 28-án és 31-én 9 és 13 óra között.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 10-e, hétfő van. Az Átkarolva Egyesület a nyári hónapokban sem feledkezett meg azokról a családokról, amelyekkel a tanév során kapcsolatban állnak. 4 héten keresztül szerveztek tematikus táborokat a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület területén. Az utolsó héten Csipke, a terápiás kutya és felvezetője Tar Erzsébet érkezett a kutyával egy mosolyért alapítványtól. A részletekről Gábrielné Zelman Edittel, az egyesület elnökével beszélgettünk. Dr. Síje Lóránd egyetemi docens, a Babesbolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének oktatója tartott előadást a Munkácsi Mihály Múzeumban. A szakember Nopcsa Ferenc dinoszaurusz kutatási örökségét mutatta be. A bárótárta a világ elé a hátszegi medence első dinó maradványait, amelyeket a testvére fedezett fel. Rámutatott, hogy Nopcsa korának egyik legösszetettebb és legérdekesebb figurája volt, akinek fordulatos történetét és munkásságát mindenkinek érdemes közelebbről is megismernie. Salamon Gréta bűvész tűzzsonglőr járt a közelmúltban a Körösírt Centrum stúdiójában, ahol mesélt a kezdetekről, az édesapja szerepéről a pályája alakulásában, de természetesen az elkövetkezendő időszak terveiről is. Néhány hónappal ezelőtt indított el a közösségi oldalon egy új csoportot Tóth Mercedes, aki egy korábbi nyaralás során beleszeretett a supozásba, és azóta egyedül járta a környéken lévő vizeket. Ezen kívül szeretett volna társaságot, így indult a csoport. A további részletekről vele beszélgettünk a Körösírt Centrum stúdiójában.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.
2: Start Rádió.
1: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Az átkarolva egyesület a nyári hónapokban sem feledkezett meg azokról a családokról, amelyekkel a tanév során kapcsolatban állnak. 4 héten keresztül szerveztek tematikus táborokat a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület területén. Az utolsó héten Csipke, a terápiás kutya és felvezetője Tar Erzsébet érkezett a kutyával egy mosolyért alapítványtól. A részletekről Gábrielné Zelma Nedittel, az egyesület elnökével beszélgettünk.
3: Ugye itt van a táboros hetetek, itt az utolsó, hogyha jól tudom. Milyen programokkal készültek ilyenkor egy-egy hétre a fiataloknak?
4: Színes programokkal és mindenféle olyan tevékenységgel, amit a gyerekek nagyon-nagyon élveznek. Itt egészen a kis pancsolótól a kutyás terápiáig. Egy meseterapeuta hölgy volt lovon fejlesztő foglalkozás. Tehát mindenféle olyan színes, izgalmas programmal, amit a gyerekek tényleg nagyon szeretnek. És ugye, hát alkalmazkodva ehhez a kellemes, talán túl kellemes időjáráshoz, tehát ami az ember komfort érzetét egy picit javítja, tehát ezért ilyen kis pancsolós dolgok vannak, kis vizes programok vannak, úgyhogy mindenféle, amit a gyerekek élveznek.
3: Eddig milyen sikerrel zajlottak a tábori hetek? Hogy látjátok, mennyire vagytok megelégedve a programokkal, és illetve a visszajelzések milyenek voltak?
4: A visszajelzések nagyon-nagyon pozitívak, hiszen a gyerekek nagy része már visszatérő táboros. Egyrészt, másrészt pedig ugye minden hónapban találkoznak, hiszen 2-3 hetente fejlesztő foglalkozások vannak, úgyhogy azokon is szívesen vesznek részt a gyerekek. Illetve hát el kell, hogy mondjam, hogy van olyan kis nebulónk, aki például Budapestről érkezik, vagy jönnek Gyuláról. Tehát, hogy nem csak Békés Csaba és vonzás köréből érkeznek a sajátos nevelési igényű gyerekek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre többen ismernek minket, a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat ajánlom mindenkinek, hiszen ott vannak a képek, és sokszor a képek magukért beszélnek.
3: Ma ugye egy terápiás kutyus érkezik hozzátok, illetve főleg a gyerkőcökhöz természetesen. Velük a párossal hogyan kerültetek kapcsolatba?
4: A kutyusnak, Csipke kutyusnak a gazdia, gyógypedagógus, tehát régi a kapcsolatunk, az ismertségünk, és ugye ő is az ember, aki mindig fejleszti magát, és mindig valahogy egy picit többet akar, hiszen ez a pedagógia, ez én azt gondolom, hogy egy ilyen csodaterület, hogy itt aztán lehet tényleg fejlődni. Úgyhogy régi a kapcsolat, és nagyon-nagyon jó a kapcsolat, nagyon szeretik a gyerekek, mind a Csipke kutyus gazdiát, mind pedig a Csipke kutyust, úgyhogy ő egy terápiás kutya, maximálisan igazodva a gyerekeknek a mindennemű kis hát problémáihoz, illetve ugye azt tudjuk nagyon jó, hogyha akár bemegyünk egy csoportba, egy csoportfoglalkozást tartani, vagy egy osztályba, akkor a gyerekek annyira hiperérzékenyek, hogy érzik azt is, hogy mikor kinek milyen kedve van, vagy éppenséggel milyen a hangulata, úgyhogy ez a kutyus is maximálisan alkalmazkodik a gyerekekhez, a környezethez, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük mi is, hogyha itt vannak közöttünk.
3: Ez a 4. hét a táborban, jól emlékszem?
4: Így van, ez a 4. hét, és ez a záró hetünk, úgymond, de hát itt a szeptember lassacskán kezdődnek a fejlesztések, kezdődik a tanácsadás a szülőknek, ugye az adománygyűjtések, és minden egyéb más program, és hát ugye ne feledkezzünk el most sem, hogy szeptember 26-án 9 óra kezdettel pedig lesz egy fergeteges futás, méghozzá Csaba Parkba, ez a második átkarolva jótékonysági futásunk, amire mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és amit még tudni kell, ugye bemelegítést azt a Szabad Torna Esse vezetője Varga Adrián fogja tartani, illetve a helyszínen, aki nem szeretne esetleg futni, vagy nem tud futni, akkor őket pedig véradással várjuk, hiszen én azt gondolom, hogy adni és segíteni mindig egy nemes lélekre van.
3: Itt a táborban általában Ugyanaz a csapat gyerkőc vesz részt, vagy azért vannak eltérések, hogy gondolom, melyik család mikor ér rá esetleg? Hogyan áll össze a csapat itt hétről hétre?
4: A táborokat már körülbelül olyan tavasszal meghirdetjük, hogy a családok már el tudják dönteni azt, hogy mikor érnek rá, vagy melyik tematikus hétre szeretnék a gyerekeket beiratni. Úgyhogy már jó időben ezek meg vannak beszélve, és a programok is természetesen. És hát igazából azok a gyerekek vannak javarészt, akik egész évben itt nálunk megtalálhatóak, úgymond, de jönnek külsős gyerekek, és a kör évről évre mindig változik, és ugye egyre szélesebb körben jönnek hozzánk sajátos nevelési igényű gyermekek.
3: Ugye a stúdióban volt alkalmunk beszélgetni hosszabban az egyesületről, de ha valaki arról az interjúról lemaradt esetleg, összefoglalod egy pár mondatban, hogy mivel foglalkoztak ti a hétköznapokban, hogyan telik a ti életetek, ugye itt iskolai időszak, nyári időszak külön válik, hogyan éltek ti?
4: Így van, tehát mi úgymond, mint egy iskolai időintervallumba létezünk, talán mondhatom így is, hiszen nyáron tematikus táborok vannak sajátos nevelési igényű gyermekeknek, illetve egyéb programok, amik mindig ugye meghirdetésre kerülnek. Szeptembertől viszont kora nyárig 2-3 hetente fejlesztő foglalkozásokat tartunk, méghozzá ezek komplex fejlesztő foglalkozások, ami ugye azt jelenti, hogy állatasszisztált foglalkozások, illetve itt a gyógypedagógiai területén több területre irányulnak ezek a megsegítések és fejlesztések.
3: És konkrétan kik azok a gyerkőcök, akikkel foglalkoztok, hol találnak, hogyan találnak meg minket, hogyan találtok egymásra?
4: Facebook, illetve honlap elérhetősége van az Átkarolva Egyesületnek, ott minden olyan információ, ami az egyesülettel kapcsolatos, azt én úgy gondolom, hogy megtalálják az érdeklődők. Mi sajátos nevelési igényű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal és családjaikkal foglalkozunk, úgymond, egy támogatóvédő környezetben, illetve amit még rólunk tudni kell, hogy adományokat szoktunk fogadni, illetve átadni, illetve jótékonysági események fűződnek még az egyesület nevéhez. Ugye most, mint 2026. szeptember 26-án a Csaba Parkban a jótékonysági futás egyrészt, illetve szoktunk fogadni olyan sajátos nevelési igényű gyerekeket, például egy gyermeknap keretén belül, vagy kirándulások keretén belül, akik a úgymond a társadalmi perem területére kerültek, illetve a családjaiknak is szoktunk olyan programokat biztosítani, hogy a gyermeknek mondjuk egy felejthetetlen délutánt, benne mindenféle programmal, itt arcfestés, csillámtetoválás, légvár, kézműveskedés, sportversenyek, stb. És mondjuk addig a szülőknek egy tanácsadás, segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtásról beszélünk természetesen, de az egészség megőrzése is számunkra nagyon-nagyon fontos. Így több olyan tevékenység, előadás volt már, ami ilyen területen próbált utat mutatni így a lakosság felé, illetve volt egy természetgyógyász orvos is, aki előadást tartott, de több területen és több egészséget megőrző témával voltak már itt előadóink. A szülőknek is külön szeretnénk és szerettünk volna korábban is segítséget nyújtani, hiszen remek előadókkal büszkélkedhetünk, akik már meglátogatták az egyesületet, az Outpont Egyesülettől a Dr. J. Sándor Egyminek a főigazgatóasszonya is volt már itt nálunk, illetve Gionné Kertész Julianna, aki fejlesztő pedagógus, de fantasztikus kiadványokat, fejlesztő kiadványokat készít, és ő is elhozta azokat az eszközöket, azokat a kiadványokat, amik a szülőknek talán otthoni kis gyakorlásba tudnak segíteni. Úgyhogy remek emberek, remek szakemberek vesznek minket körül, és hát remek előadók, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy a honlapunkat, illetve a Facebook oldalunkat tekintse meg, és várunk mindenkit az eseményekre, a rendezvényeinkre.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Dr. Síje Lóránd egyetemi docens, a Babesbolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének oktatója tartott előadást a Munkácsy Mihály Múzeumban. A szakember Nopcsa Ferenc dinoszaurusz kutatási örökségét mutatta be. A bárótárta a világ elé a hátszegi medence első dinó maradványait, amelyeket a testvére fedezett fel. Rámutatott, hogy Nopcsa korának egyik legösszetettebb és legérdekesebb figurája volt, akinek fordulatos történetét és munkásságát mindenkinek érdemes közelebbről is megismernie.
3: De, van itt is egy család? Hát igen, ez is egy külön mese. A Nopcsa családban a külön egy probléma, hogy a három név, mind is névünk, az Eretnyi Ferenc és a László. És az ember olvassa a leveket, sokszor nem lehet első leveket, első

testvér, valamint a mi kifelencünk testvére elmentek és zenélek adták ezt a képestét. És erről jön, aki nem áll felfel, aki mondja, hogy jó, és szerint távolja a kapcsolat a zenére, tökre nem értek el,

un smartwatch, ezt csináltam, több kép is kerül, a képekkel is külön probléma van, mert mindenféle kép kerül. Vannak olyan képek, ami nem is biztos, hogy más kérdezik. Van olyan, amiről fontosabb tudjuk, de például van egy fotós oldal, ahol egyszerűen nem lehet kitalálni, hogy annak erre azt mondja a lopcsa, hogy mi alapján tudja a lopcsa készítettek. És a lopcsa rengeteg fotózik, ez egy másik pillanat. Én azt mondom, hogy a 20 részén azt gondolom, hogy hát a művészetek közül ez van, hogy jó művel, de legalább tűzhet ilyen művel, és ez elég sok fotó jelent meg erre a fotó, amit a kicsitek a halkán végig fotózta. Hát mondjuk pont nem ezt a hírat, de egy egész nagyon hasonló hírat, és láttam a babányban tök így észre, hogy ezt meg lehet lehet a fotózóval, ez így önmagában is van. És ha foglalkozott, hát megcsinálás is. Ezen a Forrest Martin Martin néven ez volt az álneve, írói álneve, írók a felségek, ezt most volt egy más magyar gyarú csalás szerint fordított a németből. Nem tudom felolvasni, hát nem tudom, egy járnak jó hatalom, hogy olyan kötület a nevet, mint a kakitóra ég, vagy a tűnőből ér, de látszik azért nem egy oda magaslatok. Nyilván, vannak ennél azért külön pár intimebb versek, így ott se lehet tűnő, most ezt biztos ott se írta, nem ott se írta. Szóval ez azért elég nehezen kibogozható. Hát a legendát a életében. Okay.

Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Startrádió.
1: Csabai Napló. A Startrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Salamon Gréta bűvész tűzzsonglőr járt a közelmúltban a Körösért Centrum stúdiójában, ahol mesélt a kezdetekről, az édesapja szerepéről a pályája alakulásában, de természetesen az elkövetkezendő időszak terveiről is.
3: Édesapádnak volt egyébként lexikális háttere azzal kapcsolatban, hogy a Copperfield például mondjuk a Copperfield hogy csinál egy bizonyos trükköt, vagy ránézett a tévéadás jelenetére, és akkor már egyből tudta, hogy mit hogyan.
4: Hát kollégák, a bűvész kollégákkal is konzultált édesapám anno, illetve hát akkor még ugye nem volt ennyire elterjedt az internet, hát nem volt, nem tudott honnan utána nézni, hogy adhatta elő ezeket a trükköket, úgyhogy bűvész kollégák egymás közt is megbeszélt, és akkor utána meg velem is így közösen.
3: És hogyha már a tévéadásokról esett szó, ugye régebben, nem tudom, hogy még most is, de régebben emlékszem, volt az egyik kereskedelmi tévécsatornán egy ilyen sorozat, és nagyon-nagyon sokan fújtak rá erre a sorozatra, amikor ugye a bűvész trükköket lelepleztek.
4: Igen, az állarcos már.
3: Igen. Te hogyan állsz ehhez a tévéműsorhoz? Fontos-e ez a tévéműsor, vagy fontos volt-e ez a tévéműsor, vagy abszolút nem releváns? Hogy érzed?
4: Nekem nem esett jól, mint bűvésznek ezt a műsort látni. Nyilván azt, hogy leleplezi a trükköket, az nekünk sem jó, hogyha pont mondjuk azt adjuk elő, akkor már aki látta ezt a műsort, és szerintem elég sokan nézték abban az időben, akkor azt mondták, hogy ezt láttuk a tévében, hogy csinálja, szóval így ez nekem is, és hallottam is vissza, miközben adtam el a trükköt, hogy
3: ezt, hogy ezt tudom,
4: igen,
3: hogy
4: ezt
3: hogy
4: láttam az állarcos, igen, tehát hogy mondták, és ez így kellemetlen volt.
3: Tehát ez így
4: nem örültem neki én se, igen.
3: Megnehezíti az ember dolgát, főleg, hogyha tényleg olyan trükköket dob így a közönség elé, amiket már ugye egyszer lelőttek. Volt-e olyan eset így ezen kívül, ami kellemetlenség volt így a számodra így fellépés alatt, amit soha nem hoznál vissza? Tehát volt-e olyan negatív élményed így ezen a kis beszóláson kívül? Vagy abszolút tényleg csak ilyen pozitív dolgokat találkozol?
4: Na, annyira negatív élményem úgy nem volt. Esetleg
3: mondjuk
4: olyan,
3: hogy a közönség... a mikrofon például.
4: Ja, igen, hát az kellemetlen. Igen, de akkor meg a saját hangomon hangosan ugyanúgy tudom folytatni a műsort, tehát azt
3: közönség részéről?
4: Közönség részéről volt egy-két olyan műsorom, amikor ilyen nagyon fapofával nézték a műsort, és az egy előadónak az úgy, hát nem egy motiváló tényező, hogy semmilyen arccal, tehát se nem tetszik, se nem tetszik, annyira nem is tapsoltak, csak amikor muszáj volt, ugye úgymond meghajoltam, de volt egy-két ilyen műsor, amikor nem éreztem olyan jól magam a bőrömben.
3: Hogyan kezeled ezt egyébként? Megpróbálod teljesen semlegesen kezelni, tehát mintha nem történne ilyen negatív
4: visszajelzés? Nem, azért átgondolom, hogy valamit rosszul csináltam, vagy nem úgy adtam elő, esetleg mit lehetne javítani ezen a előadásmódon. Viszont utána meg, amikor emegyek egy másik műsorra, és ott meg hatalmas a sikerem van, akkor ez így kompenzálja a negatív élményt.
3: Világos, akkor megnyugszol, hogy nem te voltál a ludas ebben a történetben. Szokták egyébként mondani, hogy a gyerekek a legőszintébb közönség. Ezt te alátámasztod, vagy azért megcáfolod?
4: Nem, teljes mértékben alátámasztom, tényleg ők a őszintébbek. És jobban szeretek gyerekeknek egyébként előadni műsort, mint felnőtteknek, mert az a csillogás a szemükben, meg az a taps, hogy ez tényleg bűvészet volt, és tényleg bűvészkedett a néni is, hogy ezt hogy csinálta. Szóval ez számomra ez annyira pozitív visszajelzés, és ebből töltek ezek.
3: Egy műsorszervezés hogy szokott nálad zajlani? Kiépítettél már így magad köré egy ilyen kis ismerősi gárdát, és akkor ők folyamatosan hívnak téged, vagy azért elébe kell menni a dolgoknak, hívogatni kell így a művelődés szervezőket, hogy szokott ez nálad zajlani?
4: Szerencsére már olyan régóta vagyok a szakmában, hogy nagyon sokan ismernek, illetve édesapámat is nagyon sokan ismerték, és ezért őt is nagyon sokan keresik meg, de ő már most abba hagyta a bűvészkedést egy lassan 5 éve, és így mindig engem szokott beajánlani, és így bekerültem teljesen is így a forgásba, és most már engem keresnek, tehát nagyon nem kell magamat reklámozni se, mert mindig visszatérő vendég vagyok több falunapon is, helyszínen is.
3: Van olyan rendezvény, amire azt mondod, hogy nem, soha?
4: Nem volt még olyan. Nem volt még olyan rendezvény.
3: De mit tudom én, hogyha egy olyan rendezvény érkezne, egy olyan rendezvény felkérés, ami, mit tudom én, a te olvasatodban ez nem férne bele, akkor úgy vagy vele, hogy oké, elvállalom, mert ez a műsorról szól, vagy azért nézed a hátteret is?
4: Hát, hogyha tényleg olyan műsorom az, ami nem fér be a nézeteimbe, akkor tudok nemet mondani, de még nem volt ilyen szerencsére.
3: A bűvészeten kívül egyébként van más is. így a Tarsolyodban, nevezetesen ez a tűzzsonglőrködés. Na ez hogy jött?
4: Mert
3: ugye ez, nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik így alapból a bűvészethez.
4: Alapból szerintem a tűzzsonglőrködés nem kapcsolódik, ez egy külön ágazata a fellépőknek, a művészeknek, és érdekes módon ez is édesapámtól kezdődött, ugyanis ő tűznyelő, tűznyeléskedéssel is foglalkozott egészen fiatal kora óta, és ezzel is lépett föl, és hát ez is nagyon tetszett nekem. Tehát ugye a bűvészkedés mellett a tűzezés is nagyon sokat jelen volt az életembe, és aztán nagyon sok fesztiválra jártunk gyerekkoromban, rengeteg utcafesztiválra jártunk, és ott meg még több tűzzsonglőr lép

0: ezt tűz nélkül gyakoroltam még, azokat az eszközöket, amikkel pörgetünk ilyen polyokkal, azokat mindenképp tűz nélkül először is. Ugye annak van egy súlya, egy esése, azt be kellett gyakorolni, rengeteget gyakoroltam, és édesapám tűzfújó is egyébként, és
1: ráadásul.
0: Igen, és ez is nagyon tetszett nekem, és mondta, hogy akkor ő szívesen megtanítja nekem ezt is, bár ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nem is tudom egyébként itt Magyarországon van-e másik tűzfújó hölgy, aki tüzet fúj, nem tudok róla, de én még ezt mai napig is előadom.
1: Cirkuszokban előfordul,
0: tűzfújót nem tudom. Nem tudok róla, nem is láttam még itt Magyarországon, úgyhogy hát úgy óvatosan kimerem jelenteni, talán az egyetlen tűzfújó hölgy vagyok.
1: És hát említetted a királyi többest, mert ugye nem csak te magad tüzeskedsz.
0: Igen, ezt régen a családommal, tehát édesapámmal, édesanyámmal, illetve van egy húgom, és vele együtt, velük együtt léptünk föl, csináltuk ezt a Salamon tűzsót, de ők már most így abba hagyták a fellépést, és egyedül adtam elő ezt a tüzes műsoromat, viszont éreztem, hogy nagyon kéne mellém valaki vagy valakik, és van két fiam, egy 9 éves fiam a Máté, és egy 12 éves fiam a Dávid, és őket nagyon érdekelte, az összes műsoromra eljöttek, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy mindennel próbáltak otthon gyakorolni mindenféle eszközzel, és idén januárban találtuk ki közösen, hogy mit szól, én kérdeztem tőlük, hogy mit szólnátok, hogyha eladnánk egy közös műsort, tüzes műsort, és nagyon-nagyon tetszett nekik, úgyhogy elkezdtünk gyakorolni, és most már jönnek minden tűz, led és tűzsomra fellépni, ugyanis...
1: Jó, hogy még led som.
0: Igen.
1: Wow,
0: igen.
1: Szuper.
0: Ledes eszközökkel is eladunk ilyen táncokat, így a műsor elején, a tűzsó elején egy LED tánc is van, LED pörgetés is van, és akkor utána váltunk át tüzes műsorra.
1: Műsorunk kívül egyébként beszéltük ugye a zenéket, a zenei aláfestést, ugye, ami a tűzsó alatt megy.
0: Igen.
1: Hát volt szerencsém egy párszor ugye a te tüzes műsorod alatt utánad lévő fellépőként ott állni a színpadnál, és végighallgatni azokat a zenéket, brutális, tehát ilyen Prodigy, meg ez ilyen nagyon-nagyon kemény muzsikák mennek. Hogyan zajlik egy ilyen zeneválasztás egy ilyen tűz műsorhoz?
0: Ez érdekes dolog, egyébként rengeteget hallgatok zenéket, mindenhonnan, rádióban is, de mindenhol rengeteget hallgatok zenét, és egyszer csak jön egy ilyen érzés, hogy na, ez jó lenne a műsorhoz, elkezdek rá pörgetni otthon, gyakorolni rá, és akkor így kiforja magát, tehát hogy itt megtudom most már a gyermekeimnek is, hogy tetszik nekik, és akkor mondjuk, anya, ez jó lesz.
1: Tehát meghallasz egy dalt, és akkor már így kirajzolódik így a fejedben, hogy milyen koreográfia illene rá?
0: Igen, milyen eszközzel tudnék rá dolgozni, és aztán így gyakorlok is rá, és hogyha ha tetszik is, meg ha jól megy rá, akkor marad. És
1: melyik a kedvenc?
0: Hát többféle zene van egyébként, amit szeretek. Általában próbálok olyan zenét választani, amiben nincsen ének, csak maga a ritmus, mert a tűzhöz nagyon-nagyon jók ezek a dobos zenék. Szerintem ez olyan alaphangulatot is megadja. Mindegyiket szeretem, tehát én nem tudnék kedvencet. Azért is választom ki azokat, mert mindegyik tetszik. És nekem is egy jó élményre pörgetnem a tűzet, illetve én úgy látom, hogy a közönség is nagyon élvezi a zenét.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Néhány hónappal ezelőtt indított el a közösségi oldalon egy új csoportot, Tóth Mercedes, aki egy korábbi nyaralás során beleszeretett a supozásba, és azóta egyedül járta a környéken lévő vizeket. Ezen kívül szeretett volna társaságot, így indult a csoport. A további részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Lehet, hogy a rádióhallgatóknak még ez a név nem mond sokat, de remélhetőleg a környékbelieknek idővel majd egyre többet, ezért mindenképpen arra kérnének, hogy egy picit mesélj elsőként a csoportról. Mi ez pontosan? Hogyan indultatok? Mire szolgál ez az egész kis szerveződés?
4: Köszöntöm a hallgatókat. Azért hoztam létre ezt a csoportot, mert hiányoltam egy ilyen közösséget ezen a környéken. Én sokszor szapozok egyedül, és úgy kipattant a fejemből, hogy de jó lenne, hogyha társra találnék néha, és akkor a Békés Csaba napjaink csoportban kitettem egy posztot, hogy lenne erre igény, és nagyon sok visszajelzést kaptam, úgyhogy el is indítottam a csoportot.
3: És ez a közösségi oldalon működik és létezik teljes
4: mértékben. Igen, ez a Facebookon a Szapozzunk névre hallgat.
3: Tudom, hogy nehéz így ezért interjún keresztül átadni, hogy miről is szól ez a sport, illetve nagyon sokan ismerik, ebben is biztos vagyok, de ha valaki még nem hallott róla, úgy körvonalakban el tudnád mondani, hogy miért jó ez? Te magad esetleg miért választottad ezt a sportot?
4: Én megmondom őszintén, úgy választottam, hogy csak láttam, hogy egyre nagyobb divatnak örvend. Egy horvátországi nyaralás előtt álltunk, hát mondom, rendelek egyet, aztán majd ott a tengeren kipróbálom, és hát mondanom se kell, hogy beleszerettem. Nem szeretek kifejezetten sporttevékenységként hivatkozni rá, mert egyébként szerintem egy ilyen abszolút szabadidős jellegű dolog, hogy csak úgy kifekszünk a vízre, piknikezünk rajta, könyvet olvasunk, bárki korosztálytól függetlenül megtalálhatja rajta az élvezetet, akár fekszik, akár ül, akár áll.
3: Igen, mert itt egy deszkáról van szó.
4: Igen, ez egy felfújható deszka. Igen.
3: Ami így azt gondolom, hogy viszonylag könnyen szállítható is, tehát hogy nem olyan, mint mondjuk egy szörfdeszka, hogy azért annak kell tárolóhely, meg minden egyéb.
4: Igen, ezt le lehet engedni, és akkor így egy nagyobb hátizsákba, tehát a saját hátitáskájában elfér.
3: És merre szapoztál már így, hogy maradsz itt a környéken általában, ugye itt a nyaralás óta, vagy ezért most már célkitűzés az is, hogy esetleg minél több felé el tudj menni ezzel a deszkával?
4: Én szeretem bebarangolni az ország vizeit, tehát tényleg a Velencei tó, Tisza tó, Balaton, Duna bizonyos részei, és még nagyon sok van, amit nem tapasztaltam, és ez egy ilyen célkitűzésem, hogy nem tudom, 2 éven belül az összes ilyen lehetőséget kipróbáljam.
3: És így baráti társaságban sem volt eddig nagyon senki, aki melléd szegődött volna?
4: Nem igazán, de pár emberrel megszerettettem, úgyhogy...
3: Milyen jellegű programokat tudtatok már csinálni, vagy hogyan néz ki ez a program szervezés része?
4: Ez úgy néz ki, hogy én kiírom Facebookra ebben a csoportban, hogy X napon, X órakor találkozunk, és akkor ez egy X kilométeres túra, és akkor aki akar csatlakozzon utána, igény szerint beülünk a helyi kis étterembe, vagy éppen ahova, és akkor visszatöltjük az energiát.
3: És akkor úgy túráztok ti is, ahogy ez úgy képeken látszik, hogy álltok a deszkán és evesztek, vagy nálatok milyen metódus, hogyan haladtok ezzel a deszkával?
4: Igen, amit mondtam is, hogy abszolút úgymond ilyen kötelezettségmentes, hogy most nincs az a kikötés, hogy kifejezetten most csak állni lehet rajta, hanem ahogy kényelmes. Tehát valaki végig ül, térdel, szóval nincs így elvárás, ahogy kényelmes.
3: Korosztályban eddig mit látsz, akik úgy mellét csapódtak? Mi a jellemző?
4: A gyerkőctől egészen a szépkorú emberekig is volt már résztvevő.
3: Mennyire kötelező, hogy saját szép vagy saját deszka legyen? Mert ha jól tudom, akkor akár strandokon van lehetőség ezeket bérelni is, de hogy például te mit ajánlasz? Mi a célszerűbb?
4: Igen, én szoktam javasolni, hogy aki még csak szemezget a dologgal, az béreljen szapot, és akkor tényleg meg tudja tapasztalni, hogy van-e értelme, hogy vegyen sajátot, vagy esetleg nem tetszik neki, akkor meg mellőzte ezt a kiadást.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Az átkarolva egyesület a nyári hónapokban sem feledkezett meg azokról a családokról, amelyekkel a tanév során kapcsolatban állnak. 4 héten keresztül szerveztek tematikus táborokat a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület területén. Az utolsó héten Csipke, a terápiás kutya és felvezetője Tar Erzsébet érkezett a kutyával egy mosolyért alapítványtól. A részletekről Gábrielné Zelman Edittel, az egyesület elnökével beszélgettünk. Dr. Sije Lóránd egyetemi docens, a Babesbolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének oktatója tartott előadást a Munkácsi Mihály Múzeumban. A szakember Nopcsa Ferenc dinoszaurusz kutatási örökségét mutatta be. A bárótárta a világ elé a Hátszegi medence első dinó maradványait, amelyeket a testvére fedezett fel. Rámutatott, hogy Nopcsa korának egyik legösszetettebb és legérdekesebb figurája volt, akinek fordulatos történetét és munkásságát mindenkinek érdemes közelebbről is megismernie. Salamon Gréta bűvész tűzzsonglőr járt a közelmúltban a Körösír Centrum stúdiójában, ahol mesélt a kezdetekről, az édesapja szerepéről a pályája alakulásában, de természetesen az elkövetkezendő időszak terveiről is. Néhány hónappal ezelőtt indított el a közösségi oldalon egy új csoportot Tóth Mercedes, aki egy korábbi nyaralás során beleszeretett a supozásba, és azóta egyedül járta a környéken lévő vizeket. Ezen kívül szeretett volna társaságot, így indult a csoport. A további részletekről vele beszélgettünk a Körösír Centrum stúdiójában. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Hova mész?

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazinműsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Megari Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt, minek köszönhető?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. Ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz, lehet egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
2: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz. Arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most ő kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
2: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, még ez nem lesz zene. Át kell élni, át kell szellemülnie.
1: És így hangja, kerül bele hangja, a belső énje a művésznek.
2: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író, ugye, amit átgondolt témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint más, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? De csak korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
2: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
2: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
2: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika,
1: ott festetted őket, vagy pedig nem. Már itt van a műterem? Mert szoktál egyébként műterem. Itt ez a plenár festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen lemző?
2: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenár festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már nyilván egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk Munkácsi annak
2: idején? Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban akár hogyha például Kaspar Dávid Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament és a műterembe festette a tájképeit. Nem a szabad ég, az csak majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, amikor egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
2: Hazamás a műterembe, és megfestette. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye, hogy a szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ezennél sokkal több.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúktojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Start Rádió.
1: A régikorok festményeinél az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol-e lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta?
2: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
1: Majd az unokáink fogják ezt
2: majd
1: igazából
2: fogják látni, és
1: megtudni.
2: Sajnos, igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem jó kis tanyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a Zöldföld. Uh-huh. Amikor én pont főiskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a Zöldföld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy Zöldföld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elvonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóval kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor már így indul az impressionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Azt, hogy mi van benne, hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
1: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpel?
2: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titán fehér, az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejem védő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, ha poros, nem lesz semmi baja.
1: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
2: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni, Békés Csabán. Nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban. Sőt, Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma. Illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert meg.
1: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
2: Ha tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelyben kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul, próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élje át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
0: Egykor a képzőn Gál József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri horvát kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gál József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjúját.

0: Startrádió.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg? Ön már akkor tanított a képzőművészeti főiskolán?
2: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék, és akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja, ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van, ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért, hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy itt is utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részt is veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban, de utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden, mert ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden is. Amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, a végén már a Benes dekrétumnak a szőnek is sok mindennél tart, vagyis túlságosan konkrét irányban nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy egy trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögön dolgozik. Még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb, tematika, réteg, festészetének, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és azt ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy szárt választ adjon, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégiscsak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok most, mivel fejemben van egy három grácia-szerű aktcsoport, a szepkőbarlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életműről van szó, nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon, meglátom, és mondom, ez így van. hogy már akkor egy nagyon kiarakult erőteljes. A plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, serdülő gyermek, aki profilálisztik. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fogok a jövőben festeni.
1: A Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
2: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, hogy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégiscsak az olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg, és ugye ez a festménynek a nívója, hogy minél jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy már olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményből össze lehet sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte ilyen axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság, mintha pulzálna ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamilyen ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amik viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztessággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
0: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborra rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
1: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
3: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy a augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen Blue Chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésebben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
1: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
3: A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ma már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választja ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és akkor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa Bukor Tibor az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, én még nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mesterrel azóta is tart a mi barátságunk.
4: Gál József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Esthajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
3: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen Békésőváról egyébként.

0: Sport Rádió.
1: Minden művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képző művészete?
2: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másra nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Balcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, az egyik legjobb anatómia könyv,

0: 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a második világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárunk. Ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment. A 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte. És nem is értett, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hitt, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni, és akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani, tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus szíve temploma, ős tanítványa.
1: Patai László festette a Jaminai Jézus-születe-templomnak a szekkóit.
0: Tulajdonképpen így együtt tanulta a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni. Hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
1: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortéjokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
0: Mind az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. Előnye, hátrány a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen beleástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye a mögé, ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
1: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
0: Igen, de a műszerának meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. És nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak. Nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé, és kísérletezzek és játszok. És sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere, hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek ugye tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchiónak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester, Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, vagy Rubensnek, és az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
1: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni? hármat adni. Azt ez mennyire van meg?
0: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak, a kortárs művészetben igencsak jelen vannak. Nem csak itt van, hanem...
1: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
0: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Anna Bella, aki designer, és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda, fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki most Svájcban doktori iskolás, grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momé-nak az arculatát tervezte. Neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Mert sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok lesz.
1: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
0: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
1: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, lett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
0: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsos kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
1: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
0: Mindenképpen, sok ciklus van az emberi életben.
1: Jó, de van aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
0: Nincs rá recept.
1: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
0: Lélekben, igen, és én úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova el szerettem volna jutni, még gyerekkoromban. Volt hogy hívják a repülőknek a...
1: Jesszik Péternek,
0: hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és az hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
1: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
0: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
1: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése. Kérdés.
0: Így van,
1: és lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
0: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Sport Rádió.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újabb feltételeket szabott Irán az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros megnyitásához, a Nemzetbiztonsági Tanács közleménye szerint Teherán a háborús fenyegetések és a szankciók megszüntetése mellett az amerikai csapatok kivonását, a kikötői blokkád feloldását és teljes körű jóvátétel megfizetését követeli. Az iráni vezetés hangsúlyozta, hogy nem áll el a feltételektől, Washington egyelőre nem reagált az ügyben. Jelentősen olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező gépjármű felelősségbiztosítása a hagyományos benzin- és dízelüzemű járművekhez képest. A Netrix elemzése alapján az elektromos modellek kötelező biztosítási átlagdíja 52 és 54 ezer forint között alakul, miközben a hagyományos hajtásláncú autóknál 59 ezer forint körül mozog. A kaszkó díjaknál ugyanakkor a magasabb vételár és a drágább javítási költségek miatt továbbra is a villanyautók jelentik a költségesebb kategóriát, ahol az éves átlagdíj eléri a 200 és 260 ezer forint közötti összeget. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Janza Benedek, az élő környezetért felelős minisztérium főosztályvezetője, akit a tárca saját halottjának tekint. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a fiatal szakember egy augusztus 5-én történt óbudai közlekedési balesetben vesztette életét, amikor egy autós frontálisan ütközött vele. A minisztérium teljes körű támogatásáról biztosította a gyászoló családot. Új levelű békafajt fedeztek fel kutatók kosztarikai kávéültetvényeken. A legfeljebb 4 cm-es zöld-barna pöttyös kétéltű nem kávébogyókkal, hanem a cserjéken található apró rovarokkal táplálkozik, miközben az ültetvény

Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, augusztus 11-e van, 6 óra is elmúlt már. Rádiózzunk együtt egészen délelőtt 9-ig, én hozom a hasznos infókat és a legjobb dalokat.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, augusztus 11-e van, méghozzá kedd, de jó reggelt kívánok a Zsuzsannák, a névnaposok ma. Rajtuk kívül a Tiborcok, a Luizák, a Tarjánok, a Tiborok, a Klárák és a Liliánák is ünnepelhetnek ma.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

fal. Jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádióval. Sok zenét és most még többet játszunk. Augusztus 11-e van a Zsuzsannák névnapja. 1456-ban ezen a napon halt meg Hunyadi János hadvezér, aki Nándorfehérvárnál megállította az előre nyomuló törököket. Ezen a napon Asap Hall, amerikai csillagász felfedezte a Mars bolygó két holdját, de beszélhetnénk arról is, hogy Krisztus előtti 3114-ben ezen a napon indult a maja időszámítás.

Confession of the Groom.

0: Jó reggelt kívánok, Nyúlfarknyival járunk 7 óra előtt, egy nyári reggelen is a Start Rádió szól, mert mi sok zenét és bizony most még többet játszunk. Augusztus 11-e van, szép kedd reggelt kívánok. Ma is meleg lesz, így érdemes készülni, és úgy, hogy 7 órakor híreket mondunk, aztán pedig jönnek a jó dalok.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a lakossági energiafogyasztás csökkentése érdekében átfogó energetikai korszerűsítést és a rezsicsökkentés reformját javasolja. Tibor Dávid, a Masterplast alapító elnöke kiemelte, hogy az épületek megfelelő hőszigetelése az alapja a hővesztés megelőzésének. A szövetsége mellett egy idősávos villamos energiatarifa bevezetését szorgalmazza, amely napközben olcsóbb, míg a délutáni és esti csúcsidőszakban drágább áramot biztosítana, arra ösztönözve a lakosságot, hogy a

0: közlekedési miniszter a vonatkozó kormányhatározat megjelenése után. A 10 éves 3550 milliárd forintos program keretében kiemelt figyelmet kap a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, a debreceni főpályaudvar felújításának előkészítése, valamint a miskolci vonal sebesség fejlesztése. A fejlesztések része továbbá a fővárosi kötött pályás hálózat megújítása, új intercity szerelvények beszerzése és a regionális vonalak fejlesztése is. Jelentősen olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező gépjármű felelősségbiztosítása a hagyományos benzin- és dízelüzemű járművekhez képest. A Netflix elemzése alapján az elektromos modellek kötelező biztosítási átlagdíja 52 és 54 ezer forint között alakul, miközben a hagyományos hajtásláncú autóknál 59 ezer forint körül mozog. A kaszkó díjaknál ugyanakkor a magasabb vételár és a drágább javítási költségek miatt továbbra is a villanyautók jelentik a költségesebb kategóriát, ahol az éves átlagdíj eléri a 200 és 260 ezer forint közötti összeget. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

elmúlt 7 óra egy forrónak ígérkező nyári reggelen is a Start Rádió szól. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk augusztus 11-én kedden. Indítsuk együtt a napot sok zenével, és most még többel.

0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúszázni a tesómmal, főleg a zölden.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.
5: Start rá.

Jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádió szól, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Ma sem lesz hűvös, azt így megígérhettem. Oké, hogy a nagy 40 fokos kánikulák azok így mögöttünk vannak, de azért ez a 37-38 fok ma is vendégünk lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió, augusztus 11-e van. Nézzük a mai nap szülötteit. Például Bláthy Ottó, Titus a Transformátor szülőatja ezen a napon látta meg a világot, Heltai Jenő író, költő, de beszélhetnénk Varsányi Irén színésznőről is, aki 1877-ben született ezen a napon.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start rá.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Lenge, nyárias öltözet, ezt tudom már javasolni. És persze kitartást mindenkinek, hiszen 8 óra lesz hamarosan, nem sokára indul a munka mára, és persze közben a legjobb dalok Csabán a Starton.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: 8 óra is elmúlt már, szép reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Marad a meleg, és ezek mellett jönnek a nagy nyári hűsítő kedvencek. Szép kedreggelt kívánok!
1: Sok

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
2: Házhoz szállítás www.stoppizza.hu
3: vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Lab.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Azzal foglalkozunk, hogy a nyári meleg napokon hogyan lehet a lakásunkat egy kicsikét hűvösebben tartani. Arról már beszéltünk a korábbi napokon, hogy reggel és este szellőztetünk, illetve hogy napközben zárva kell tartani az ablakot, és lehetőleg le kell húzni a redőnyt. De képzelje, a víz természetes hőelvonó hatása jól kihasználható a lakásban. Egy nedves törölközőt érdemes a nyitott ablakba tenni, vagy egy ventilátor elé, hiszen a párolgás hűti a levegőt. Bár ezt sem szabad túlzásba vinni, hiszen a magas páratartalom a melegben nem mindig kellemes, így próbálni kell ezt az egészet egyensúlyban tartani. Mindjárt folytatjuk.
1: Sok a szere? Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió pillanatok kérdése, és 9 óra lesz. Én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap rádiózhatunk együtt, én jövök reggel 6 órától. Köszi a figyelmet!
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Indul ma is a műsor, hozom a hét első napjának az érdekességeit is természetesen, és a jó zenék. Ezekkel mind feltöltve a műsor a következő két órában. Rádiózunk együtt, szép napot!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszul. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz tartozó feljegyzéseket gyűjtöttem egy csokorba. Megszületett Varsány Irén színésznő 1877 eme napján, illetve a maja időszámítás kezdetét is a mai napra datálják, 5139 évvel ezelőttről, tehát 3114-ből mínuszba menve az időben. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.

még több a Start Rádión a Napiloza szól, az első óránk pedig már is a végéhez ér, de velünk meg annyi zene délik, hogy a jó hangulat garantált legyen, hozom ezeket, és a mai névnaposainkról se feledkezünk meg, a Zsuzsannáknak és a Tiborcoknak boldog névnapot, akár nekik is szólhatnak majd a következő dalok. Sok a szerep.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben, és nem sokára házi patikánkat töltjük fel, megnézzük, hogy mit tehetünk egészségünk érdekében ez ügyben. Rádiózzunk együtt. Szép napot! Itt a most következő zene, ami ismét csak lendületet hoz. Nem.

0: az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Mivel érdemes feltölteni a házi patikánkat? Csapó 2. Sokan küzdenek étkezést követő gyomorbántalmakkal, hasfájással. Gyomorrontás, puffadás, hasi görcs vagy refluxos tünetek mindegyikére érdemes otthon tartanunk egy-egy készítményt. A gyógyszertárakban ilyen jellegű készítmények széles skálája található, de mindig kérjük a gyógyszer és segítségét, hogy a számunkra a legmegfelelőbbet válasszuk. Jó, ha a házi patikánkban szerepel puffadást enyhítő, emésztést elősegítő, görcsoldó, gyomorsavlekötő, hányinger és hányás csillapító, valamint hasmenés kezelésére szolgáló gyógyszer, hogy egy nagy lakoma után mindig tudjunk mihez nyúlni. Jó egészséget!
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. Ennek a végéhez értünk most, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is persze, további szép napot és jó rádiózást. Minden jót!
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 11-e kedd déli 12 óra van. Újra teljes kapacitáson működik az Árpád-fürdő Békés Csabán. Elhunyt Velkei Gábor, Békés Csaba egykori alpolgármestere és kutatója. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen uniós támogatással. Vízpótlással védekeznek a vadállományért Békés vármegyében. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai Árpád, Gyógy és Strandfürdőben az elmúlt időszak vidám családi programokkal, nagy csobbanásokkal és jó hangulattal telt, miközben az intézmény az energiatakarékossági szempontokat is szem előtt tartotta. A csúszda is több élményelem átmeneti kieséssel vette el a látogató kedvét, hiszen a szervezők olyan lendületes délutáni programokat állítottak össze, amelyek gyorsan elnyerték a közönség tetszését. Már az első napokban tetőfokára hágott a hangulat, a gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a vízbe, a medencébe szórt pingpong labdákért, hogy megszerezzék a rejtett nyereményeket és a fürdőbe lépőket. A heti kínálat folyamatosan bővült, így délutánonként közös vízi aeróbik várta a vendégeket, a matrac evező versenyen pedig jókedvű, mégis komoly küzdelmek zajlottak. A hétvége csúcspontja a szombati országos vízipisztolyos rekordkísérlet volt, ahol az első 50 érkező felszerelést is kapott, így senki sem maradt szárazon. A nagy sikerű program sorozat lezárásaként jó hírekkel indult a hét. Az Árpád-fürdőben minden szolgáltatás visszatért a megszokott üzemrendhez. A korábbi korlátozások teljes megszűnésével a nyári élmények tehát újra a legmagasabb fokozatra kapcsoltak. A fürdővezetősége köszönetet mondott a vendégek türelméért és megértésért, és továbbra is minden nap este 8-ig várják a családokat, kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyen elhunyt Velkei Gábor, 63 éves volt. Velkei Gábor 1987-től dolgozott tudományos kutatóként a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének békéscsabai osztályán. A helyi társadalom, az önkormányzati működés és az oktatás, szociálpolitika, a foglalkoztatás politika, valamint a terület és humán erőforrás fejlesztés elméleti kérdései tartoztak főkutatásokat területei közé. 1990-től rendszeresen tanított a Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági főiskolai korán, a mai Gál Ferenc Egyetem elődjén, valamint több kihelyezett képzésen. 1988-ban alapító tagja volt a TDDS-nek, majd 1994-ben önkormányzati képviselő lett Békéscsabán. A testületben az SDS frakcióvezetőjeként és az Oktatási Bizottság elnökeként dolgozott. Erről az időszakról korábban úgy fogalmazott, hogy olyan időszak volt, amikor valódi szakmai viták határozott meg a munkát, és az érvek számítottak. Később Békés Csaba alpolgármestereként számos fejlesztést indult el a közreműködésével. Megépült az atlétikai pálya, a városba érkezett a vízilabda válogatott, elindult a vívócsarnok építése, kézilabda Európa bajnokságot rendeztek, a Tour de Hongrie is érintette a megyeszékhelyet, és több műfüves pálya is elkészült. A város tulajdonába került a Balassi, megépült az Ipsen, az oktatásban, a szakképzésben pedig jelentős innovációk indultak el. 2007-ben került az ország gyűlésbe, ahol, ahogy korábban elmondta, úgy tekintett munkájára, hogy jó törvényekkel tud a legtöbbet tenni. Számos módosító javaslatot nyújtott be, aktívan vett részt a vitákban, amelyek akkor még szakmai alapúak voltak. Bár szerette a közéleti munkát, mindig kutatóként és tanárként gondolt magára. 2011-ben szerezte meg a PhD fokozatot, ami segítette abban, hogy később zökkenőmentesen visszatérjen a tudományos pályára. Amikor több szabad ideje lett és fiai is felnőttek, egyre aktívabban kezdett kerékpározni, majd egy Békés Csabai Társaság révén a triatlon is az élete részévé vált. A munka és a család mellett a sport vált fő időtöltésévé.

0: Közel 198 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból indult el Békésen egy korszerű digitális energiamenedzsment rendszer kiépítése. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzat és konzorciumi partnerei intézményeiben pontosabban követhető és tervezhető legyen az energiafelhasználás. A Békésváros önkormányzata által vezetett konzorcium 197,9 millió forint támogatással kezdte meg a Békés energiamenedzsment rendszer bevezetése című projekt megvalósítását. A beruházás a Dimo Plus program keretében az unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Az új rendszer célja, hogy az önkormányzati és konzorciumi intézményekben, valamint a bevont épületekben folyamatosan nyomon követhető legyen az energiafelhasználás. A fejlesztés lehetővé teszi az adatok elemzését, a rendellenességek gyors felismerését és az energiafogyasztás tudatosabb megszervezését. A projekt részeként intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Emellett bevezetik a kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert, amelynek köszönhetően az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetők lesznek. A fejlesztés már elkezdődött, jelenleg a tervezési szakasz zajlik. A közbeszerzési eljárás lezárása után a tervek szerint még a nyár folyamán megindulhatnak a kivitelezési munkák. A cél, hogy az önkormányzat már a téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit. A beruházás illeszkedik Békésvárosának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztés révén javulhat az üzemeltetés hatékonysága, csökkenhetnek a felesleges fogyasztások és megalapozottabb energetikai döntések születhetnek. A rendkívüli hőség és az aszály miatt jelenleg a nyári itatás jelenti a legfontosabb feladatot a vadgazdálkodásban. A Békéscsabai Nimrod Vadásztársaság területén, vagyis Békésvár megyében másutt is lédús gyümölcsökkel, például túlérett görögdinnyével igyekeznek pótolni a hiányzó folyadékot. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tartós szárazság miatt gyökeresen átalakultak a vadásztársaságok feladatai. A nyári időszakban az állatvilág életben tartása vált elsődlegessé. Rabovszki János, a Békéscsabai Nimrod Vadásztársaság és az Országos Magyar Vadászkamara Mármegyei Szervezetének elnöke rámutatott, ma már nem a téli vadfajok etetése a legfontosabb, hanem a folyamatos vízellátás biztosítása. Mint mondta, Békéscsabától délre alig található természetes vízfolyás, ezért furtkutakkal, lajtokkal, terepjárokkal és 1000 literes tartályokkal kell hetente leitatni a területeket. A szakember hangsúlyozta, hogy a több mint 400 ezer hektáros vármegyei vadászterületen nagyjából 1 kilométeres kötésben próbálják biztosítani a friss ivóvizet. Ez nem csak a vadászható fajoknak, hanem a védett állatoknak és méheknek is létfontosságú. Bár Észak-Békésben több természetes víz található, ott is szükség van pótlásra. A legnagyobb veszély a délbékési vadállományt fenyegeti, a vízhiány különösen a szaporulatot veszélyezteti, mivel az idei kisgidák még nem képesek nagy távolságokat megtenni, és víz nélkül elpusztulnak. A vadászok a vízpótlás mellett lédús növényekkel segítik az állatokat. A hőségben gyorsan beérő, emberi fogyasztásra már kevéssé alkalmas görögdinnyét jutányos áron vásárolják meg a gazdáktól, majd a területre szállítják. Az elnök elmondta, hogy a dinnyét a földhöz ejtik, hogy megrepedjen, így a fácán nyúl és őz is könnyen hozzáfér a nedvességhez. A folyamatos vízellátáshoz megfelelő eszközök is szükségesek. A vadásztársaság területén 140 itatóhely működik. A korábbi próbálkozások után mintegy 250 kg-os betonitatók bizonyultak a leghatékonyabbnak, mivel súlyuk miatt nem lehet őket elvinni a helyszínről. A védekezést az Országos Szakmai Szervezet is támogatja. A Békés vármegyei szervezet 30 millió forintos keretet különített el a vadgazdálkodás alapjából, amelyre 20%-os önerő mellett sikeresen pályáztak a területileg illetékes vadászatra jogosultak. Új elektromos autókat kapott a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Esélypedagógiai Központ. A járművek jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a gyógypedagógusok eljussanak a hátrányos helyzetű térségben élő, fejlesztésre szoruló esenis, vagyis sajátos nevelési igényű gyerekekhez, akik így lényegében helyben, saját környezetükben kaphatják meg az ellátást. A Békés Csabai Tankerületi Központ eredményes pályázatot nyújtott be a tartós gyógykezelés alatt álló és pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekeket segítő intézmények szakmai fejlesztésére. A megvalósításban kiemelt szerepet kapott a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Esélypedagógiai Központ. A projektet a közelmúltban egy nagyszabású konferenciával zárták le. Az eszköz beszerzés volumene jelentős, több ezer kisebb-nagyobb fejlesztő eszköz érkezett, amelyekből eszközkölcsönzőt hoznak létre. Ebből a Békés Csabai Tankerületi Központ valamennyi intézménye bérelhet majd eszközöket. A projekt fontos eleme volt három elektromos jármű beszerzése. A kis busz az Esélypedagógiai Központhoz Magyarbánhegyesre került, még két elektromos autót a két leginkább hátrányos helyzetű térségben, a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi és Sarkadi ügyviteli helyein helyezik el. Ha az ellátás eszköz vagy szakember igénye indokolja, a szolgáltatást akár házhoz is viszik, hogy a sajátos nevelésigényű gyerekek a saját intézményében, lakóhelyén, megszokott környezetében kapja meg a fejlesztést. A szakemberek szerint ez gyermek és családbarát intézkedés is egyben. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor
6: a Start Rádióban.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: És mi is mikorban a pedig induló kívánság műsorunk, kinek milyen dolat játszotok. Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. A következő kérésünk az így szól, sziasztok! Legjobb barátnőmet Zsuzsit szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy este Tali, köszi!

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
2: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottam.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Szilvi vagyok az irodából, és a kolléganőknek szeretnék küldeni egy jó kis pörgős vidám dalt. Köszi! Én köszönöm, jó munkát kívánok nektek!

0: és még több. Sport Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok! Kata vagyok, és a barátomnak szeretnék küldeni egy dalt. Köszi! Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma augusztus 11-e, kedd van, sok boldogságot kívánunk Zsuzsanna és Tiborcz nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Csőre Gábor jászai Madi díjas magyar színész, de ma ünnepel Kánya Kata magyar színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Start Rádió.

Ez a Stolt Rádió sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élünk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Holnap a hőmérséklet délutánra 26 és 33 fok között alakul. Sokat nem, sokat nem.

Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 11-e. Kedd van, nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 84 évvel ezelőtt ezen a napon szabadalmaztották a széles spektrumú frekvenciaváltó rendszert, amely a későbbi Wi-Fi technológia alapja lett, és 27 évvel ezelőtt ezen a napon Magyarország egyes részeiről teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
3: Részletek ágyfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottam.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A szeretet nem ismer sem időt, sem távolságot. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

egy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagytok. Indul egy újabb zenei óra. Benne jön Edith a Gornyák One and One című dala. Érkezik a Sixpence None the Richer, egyik legismertebb sláger a Kiss Me, és Kim Wilde is megszólal a You Came-mel. A Kiss Me című dal eredetileg nem egy filmhez készült, mégis egy romantikus film a She's All That felhasználásának köszönhetően új lendületet kapott, és még szélesebb közönséghez jutott el. Van, hogy egy jó dalnak tényleg csak egy kis plusz segítség kell, hogy még több emberhez eljusson. Hallhatjuk nem sokára, hogyha szeretnél nekünk üzenni, keresd a startradio.hu oldalon a Szólj Be vagy küldj egy üzenetet a 020-221-2120-as számra, most pedig induljon az új óra, elsőként Kim Wilde-dal, itt a UK-n.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
2: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, augusztus 11-e van, a mai napon a Zsuzsannák és a Tiborcok ünneplik névnapjukat. A Zsuzsanna az egyik legnépszerűbb név, nem csak hazánkban, az egész világban. Angol formája Susan vagy Susanna, a Zsuzsanna név az ókori Egyiptomból származik, és héber közvetítéssel került át más nyelvekbe, jelentése lótuszvirág és lilium. Kedves Zsuzsan, boldog névnapot, a Tiborcok is ma ünnepelnek, a latin Tibortius családnévből ered a nevük, melynek jelentése a Róma közeli Tibur városából való, egyébként a mai neve ennek a városnak Tivoli. Kedves Tiborcok, nektek is boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. A Starton zenélünk tovább, jön Ross Stewarttól a Rhythm of My Heart.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Luxusfürdővel és gardróbbal felszerelt irodát mutatott be videójában Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A felvételen a családokért felelős államtitkárság korábbi helyisége látható, amelyet korábban többek között Novák Katalin és Kondzs Zsófia is használt. A miniszter kritizálta a helyiség kialakítását, mivel szerinte a tárolóhelyek és az íróasztal nélküli csillárokkal és recepciós pulttal berendezett tér nem a tényleges munkavégzést, hanem a puszta reprezentációt szolgálta. A Ferencváros elnöke Kubatov Gábor egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt egy szurkolói rendezvényen, hogy a Fradi város projektre kapott 25 milliárd forintos állami támogatás utolsó fillérig a klubnál maradt. A sportlétesítmény ugyan nem épült meg, de a forrásból többek között napelemparkot alakítottak ki, a jogi keretek módosítása.

0: jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében. A szakemberek közel 3000 játékot vizsgáltak meg a közterületi és intézményi helyszíneken, a hiányosságok miatt pedig 14 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság a balesetveszélyes eszközök használatát megtiltja, a tanév kezdetével pedig az óvodai és iskolai udvarok biztonságát is ellenőrzik majd. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Janza Benedek, az élő környezetért felelős minisztérium főosztályvezetője, akit a tárca saját halottjának tekint. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a fiatal szakember egy augusztus 5-én történt óbudai közlekedési balesetben vesztette életét, amikor egy autós frontálisan ütközött vele. A minisztérium teljes körű támogatásáról biztosította a gyászoló családot.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában is érkeznek a jól ismert dallamok, de egy kis különlegességgel is készülünk. Hallhatod Robert Miles örökzöldjét, a Children-t, Michael Patrick Kelly hozza Beautiful Madness című dalt, és a Depeche Mode is megszólal egy igazi koncertkedvencszer. A Never Let Me Down Again, a Depeche Mode 80-es Music for the Masses albumán jelent meg, és azóta a zenekar egyik legfontosabb koncertdala lett. A közönség különösen a dal végén kialakuló hatalmas együtt mozgó tenger miatt várja egy olyan látvány, amit a koncert felvételeken is nehéz eltéveszteni. Hogyha üzennél nekünk, akkor írj a startradio.hu-n, vagy küldj üzenetet a 020-221-2120-as SMS számunkra. Most pedig induljon az ó első dala, itt a Depeche Mode, és a Never Let Me Down Again.

0: Pesto Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az InternetX szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66-333-333-as telefonszámon. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.
3: Tart Rádió.

Holnap napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé événk, néhol erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Hajnalban 18, míg holnap délután 30 fok várható.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula Furtekszekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint az MNB podcastben kiemelte, hogy az árstabilitás a fenntartható gazdasági növekedés alapfeltétele, és az euró bevezetés feltételeinek teljesítése a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Az alelnök a kibercsalások elleni küzdelemről is beszélt, ahol kiemelte, hogy egyes típusoknál 41%-kal csökkent a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Meghívásos alapon titkos levelekkel lehetett hozzáférni a Nemzeti Kulturális Alapvitatot támogatásra.

az NKA keretből, amelynek szabálytalan elosztás és hűtlen kezelés gyanúja miatt júniusban letartóztatták Bús Balást, a szervezet volt alelnökét. Az üggyel összefüggésben már 7 embert tartóztattak le a hatóságok, miközben az érintett településen lakosság arányosan rekordösszegű támogatás landolt.

0: Átlagosan egy ilyen éjszaka volt. Az elmúlt 20 évben háromszorosára nőtt a számuk. A klímamodellek alapján a jövőben a hőmérséklet további emelkedésével és az éjszakai felmelegedések szaporodásával kell számolnunk. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál tárt fel valamilyen jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében. A szakemberek közel 3000 játékot vizsgáltak meg a közterületi és intézményi helyszíneken, a hiányosságok miatt pedig 14 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság a balesetveszélyes eszközök használatát megtiltja, a tanév kezdetével pedig az óvodai és iskolai udvarok biztonságát is ellenőrzik majd.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, hello, ez a Start a 98.4-en, Naracki Zoltán vagyok. Ebben az órában Tabby Lou hozza a No One Dies From Love című dalát. Érkezik a Duran Duran a Sunrise-al, és egy igazi 90-es évekbeli különlegesség is felcsendül Prince Ida Joe és Marky Mark előadásában. A Happy People nem csak egy táncos, lendületes dal, hanem egy érdekes zenei találkozás is. Prince Ida Joe eredetileg Jamaikáról származott, Marky Mark pedig amerikai rapperként vált ismerté. A két előadó együttműködéséből pedig több európai sláger is született. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, jöhet az SMS a 0-20-221-21-20-as számra, vagy írhatsz, illetve küldhetsz üzenetet a startradio.hu oldalon is. Most pedig indul az óra első dala, Prince Ida Joe és Marky Mark, valamint a Happy People.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van valaki, aki megállás nélkül lesétált 100 kilométert. Ez nem egy ultramaratonista, hanem nem fogod elhinni, egy robot. A kínai Szocsú városából indult útnak egy cég A2 nevű emberszabású gépe, és célba is ért Sánkháj városában. A táv hivatalosan 106 kilométer és 286 méter. Guinness rekord, kérem szépen, a kihívást a Guinness World Records hitelesítette, és a robot egyszer sem kapcsolt ki, még akkor is működött, amikor akkumulátort cseréltek benne, tartalék energiáról tolta tovább. Hát mondjuk, hogyha mi is kapnánk új aksicsét, a közben lehet, hogy mi is vidámabban mennénk tovább. Na mindegy, az A2-t hónapokig edzették, több száz munkaórán át volt, 24 órás tesztje, közel 40 fokban is élő közvetítéssel, gyakorlatilag keményebben készült, mint egy olimpikon. És gondolj bele, sötét utcák, járókelők, egyenletlen talaj, szintkülönbségek, és ez a vasember csak ment és ment. Megállás nélkül nincs vízhólyag, nincs, mikor érünk már oda, nincs pihenő a benzinkútnál. Ez van, úgy néz ki, hogy a robotok lehagytak minket, nem csak válaszadásban, de sétában is.

0: Klubrádió. Közlekedési információ.
1: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furt összekedő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Márhacki Zoltán vagyok. Ebben az órában itt lesz az E-Type és az Angels Crying. Hallhatjuk a Fall Out Boy, Jerry Halliwell és Joe Cocker egy-egy dalát, úgyhogy szerintem kellemesen fogunk szórakozni. Rick Astley-vel folytatjuk itt a Together Forever.

0: Legnagyobb burger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra! Reklámot hallottak!
5: Start Rádió.
4: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és sok az évforduló is. Ma a maja időszámítás kezdete a mai napon kezdődött el 5140 évvel ezelőtt. A mai nap Assisi Szent Klára ünnepe. 570 éve meghalt Hunyadi János hadvezér, aki Nándorfehérvárnál megállította az előre nyomuló törököket. 166 éve Tatán megszületett Bláti Otto, Titus, a Transformátor szülőatya. 112 éve született José Silva, amerikai parapszichológus, az agykontroll rendszer kidolgozója. 84 évvel ezelőtt szabadalmaztatták a széles spektrumú frekvenciaváltó rendszert, amely a későbbi Wi-Fi technológia alapja lett. És 80 éve született a mai napon Marilyn Vos Savant, író, újságíró, akinek a világon a legmagasabb az IQ-ja, szám szerint 228.

Rádiózás tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok! Yeah.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újabb feltételeket szabott Irán az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros megnyitásához a Nemzetbiztonsági Tanács közleménye szerint. Teherán a háborús fenyegetések és a szankciók megszüntetése mellett az amerikai csapatok kivonását, a kikötői blokkád feloldását és teljes körű jóvátétel megfizetését követeli. Az iráni vezetés hangsúlyozta, hogy nem áll el a feltételektől, Washington egyelőre nem reagált az ügyben. A Margit szigeten rendezi meg augusztus 20-ai országos találkozóját a Tisza párt. Magyar Péter miniszterelnök médiaposztjában megerősítette, hogy a párt önkéntes hálózata, a Tisza szigetek az államalapítás ünnepén a fővárosban gyűlik össze. A Tisza párt már 2024-ben is ezen a helyszínen tartotta meg az egésznapos családi és sportprogramokkal egybekötött rendezvényét. A hagyomány folytatása pedig azt jelzi, hogy a kormányon lévő párt továbbra is kiemelten számít a civil bázisára. Luxus fürdővel és gardróbbal felszerelt irodát mutatott be videójában Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A felvételen a családokért felelős államtitkárság korábbi helyisége látható, amelyet korábban többek között Novák Katalin és Kon Zsófia is használt. A miniszter kritizálta a helyiség kialakítását, mivel szerinte a tárolóhelyek és az íróasztal nélküli csillárokkal és recepciós pulttal berendezett tér nem a tényleges munkavégzést, hanem a puszta reprezentációt szolgálta. A csillagászat iránt érdeklődők az év egyik leglátványosabb éjszakájára készülhetnek, ugyanis augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj. A fényszennyezéstől mentes területeken óránként akár 70-90 szabad szemmel is látható meteor villanhat fel a keleti égbolton. A megfigyelést a hold sem zavarja majd, emellett különleges bolygóegyüttállásokat és egy naplementekor megfigyelhető részleges napfogyatkozást is láthatnak az eget kémlelők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.

0: Start Rádió.
1: Akkor visszaugrunk egy kicsikét az időben, ha már így megemlítetted ezt az ugrándozást. Nem titok egyébként, ugye, hát ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt ugye mi egy gyulai metal együttes kapcsán találkoztunk. Ennek az együttesnek az volt a neve, hogy Falletek. Azt tudni kell, hogy amikor ők elindultak, akkor még egy fiú volt az énekesük, és akkor te voltál a tagcsere után a második énekes. Egy hölgy énekes nyomult a metal zenekar élén. Hogy kerültél te ebbe a formációba? Meséld el nekünk, kérlek.
2: Ez nagyon vicces történet. Én ki akartam költözni Angliába, és a szüleim ezt nem díjazták, és tudták, hogy nagyon, nagyon szeretem a zenélést és az éneklést, és apukám egyszer csak hazaállított egy cetlivel, hogy egy metal banda énekest keres. És hát úgy voltam vele, jó van, elmegyek, most mi veszíteni valóban.
1: Na de hát a metal, meg az a tek is, tényleg ez a művészies stílusod, azért ezt hogy fért össze?
2: Hát vagy, azért vagy én metalon nőttem.
1: Van benned egy ilyen erőteljes vonal?
2: Igen, én azért metalon nőttem föl. Annak ellenére, hogy ugye keresztény értékeket képviseltünk, és ugye ment az ekézés, hogy hát ezt a gyereket biztos a sátán szállta meg.
1: Ja, igen.
2: Na de hát azért ez nem így van, és hát junkies, tankcsapda, ezekkel indítottunk, meg a depresszió, meg ezek a zenék voltak, aztán egy pici stílust váltottunk, mert a black metal felé, az immortal felé mentem, hát az annyira nem tetszett, és akkor találtam rá az Iron Maidenre, a Metallicára, és azokra a kezdetleges metal bandákra, és ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gyulán nőttem föl, és volt egy metal banda, akinek a koncertjeire folyamatosan jártunk, akkor ők még nem voltak akkora nagy sztárok, ők voltak az Ektomorf.
1: Igen.
2: És
1: igen,
2: a
1: igen.
2: Művház B épületében voltak Ektomorf koncertek, és mindig valahogy ott kötöttem ki, és mindig nagyon tetszett, és azért itt először a thrash metalnak a vonalát ezt így behozt, és akkor találkoztunk a Blind Myself-al, a Subscribe-al, ugye, hogyha a magyar bandákról kell beszélni, és hát a külföldiek közül rengeteg olyan volt, akik ugye megalapozták azt, hogy illetve a progresszív metal, tehát hogy azért elég komplexen működik az emberi agy, főleg az én idegrendszerem, és az azért nem volt elég, hogy 2-4-et ütünk, meg ilyesmi, hanem valami okosság legyen benne. És hát így jött az, hogy hát metal banda, jó, hát fiú énekesük volt, egyébként ugye a Polgárokon keresztül őket ismertem, meg tudtam is, egy nagyon jó banda volt, nagyon szerettük őket hallgatni.
1: Igen, meg ilyen stílusos is volt a megjelenésük, ugye az a korabeli öltözékkel, ugye igen, volt, igen, ilyen, volt ilyen kis imidzs.
2: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon korszakalkotó volt egyébként.
1: Igen, hát főleg akkoriban így van.
2: Igen. Mm. És akkor ugye kijött az ő klipjük, az Indulnom kell, és nagyon
1: kimondhatjuk a nevét, most már ilyen vivatévés felvétel volt az, igen, ilyen több kameraállásos, nagyon vagány klip
2: igen,
1: volt.
2: Tényleg igen, tényleg nagyon vagány klip volt, de nekem az ének dallam annyira nem tetszett.
1: Így ennyi év után kiderülnek dolgok. Igen.
2: Igen. És volt az Út végén dal, ami szintén nagyon tetszett, és én teljesen más éneket képzeltem el, egy ilyen sodrú éneket, és úgy voltam vele, mivel ismertem a bandát, hogy na jó, hát akkor elmegyek, megpróbálom. És a legnagyobb meglepetésemre fel lettem véve. De amúgy, amikor volt a felvételi próba,
1: volt konkrétan ilyen casting? Hát ilyen csúnya szóval casting?
2: Igen, tényleg volt casting. Nagyon izgultam, és mert hát azért tudtam, hogy ők profi zenészek. Uh-huh. Tehát a Zsóri Gábor, a Fodor Bence, a Balázs Ádám, a Veres Pisti, hát mindenki tudta itt a megyében, de nem csak a megyében, úgy az országban is, hogy ők komoly zenészek. És úgy felmerült bennem, hogy vajon elég leszek-e, és akkor mielőtt elmentem a felvételire, Ceglédi Kati nagyon sokat foglalkozott velem, hogy akkor a légzés technikákat hozzátegyük a dolgokhoz, de én nem úgy képzeltem el a metal zenélést, hogy akkor most végig hörögjük a koncertet, sőt, egyáltalán nem képzeltem el benne sem screamet, sem ilyen gyomorból feljövő borzalmakat, hanem abszolút populáris dallamokra építettem, és ez be is vált. Ez be is vált.
1: Na de hát utána volt hörgés, bocsánat, tehát a második...
2: Volt a
1: Így van, a második albumnál volt,
2: igen,
1: azért.
2: És arra emlékszel, hogy amikor voltunk koncertezni Romániában, hogy megőrült a közönség?
1: Természetesen,
2: ez
1: igen.
2: Ez elképesztő volt.
1: Tehát ott állt a színpadon egy, hát nem tudom, hogy számukra ismeretlen együttes-e, mert ugye ilyen egyetemisták voltak,
2: igen,
1: azt hiszem,
2: hát
1: ilyen ifjúsági táborban volt megrendezve, nem tudom, Kaszolya Fest, azt hiszem.
2: Azt hiszem, nem emlékszem, nagyon régen volt.
1: És feljött a színpadra egy ilyen kis metal együttes, meg minden, jött egy akkor még szőkehajú kis alacsony csajszika, mint énekes, és akkor elkezdett hörögni, ment a screamelés, és akkor a srácoknak így ketté állt a szakáluk, és akkor ment
2: és a pogó. És szó szerint ment a pogó, és kivettek a színpad elejének is.
1: Na ezt onnan tudom, bocsánat, tehát mivel hogy ródoltam nektek, ugye?
2: Igen.
1: Sajnos ezért vagyok ilyen benföntes ezekben a témákban.
2: Há, miért sajnos, ez tök jó volt.
1: Azért sajnos, mert időközben eltelt X év.
2: Ja, igen. Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Na, szóval akkor utána volt screamelés, de ugye eredetileg te nem tudtad ezt a technikát, és ezt el kellett sajátítani.
3: Igen.
2: És ugye ebben is segített a Kati, Ceglédi Kati.
3: Hát a Kati ellenezte.
2: Na.
3: Mert hogy ami technikák akkor voltak, ugye ott volt a Chester, akinek ugye tönkre is ment a hangja, és nagyon nem mindegy, hogy terheli egy énekes a hangját. A Magyar Hajnalnál van scream technika a stúdióban, és egy nagyon híres tanár van ott, aki a screamelésben nagyon otthon van, és nem azt a technikát tanítja, hanem egy sokkal könnyedebbet, ami a hangszálakat kíméli, és autodidakta módon viszont a Csiga volt az, aki megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ugye le is rekedtem a felvételeket illetően, és akkor egyszer egy japán énekesnek a videóját, akkor már volt Facebook, és a Facebookon láttam egy ilyen megosztást, és ott mutatta először azt, hogy levegővel hogyan lehet ezt megoldani.
2: Igen, meg ilyen rekeszizmos dolog, nem?
3: Még csak az sem.
2: Még az sem?
3: Még az sem, és nem kellett irgalmatlan nagy erőt kifejteni, hogy a kisvérkő meg a nagyvérkő teljesen megvaduljon az ember fejébe, és ezt
2: persze, mert ugye a laikus az úgy van vele, hogyha meghal egy énekest hörögni, screamelni, ugye, akkor fú, hát bevérzik a szeme, meg szétnyomja a torkát, meg a hangszálait, na de hát ugye ez nem ott képződik ez a hang.
3: Nem,
2: ez máshol teljesen.
3: Nem, ez itt ugye itt van a mi kis a hangszerünk a testünkben van, ugye ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveljük azt, a gitáros kívül hordja a gitárját, a zongorista szintén, de az énekes nem. Tehát az énekesnek a beszéd hangja, a hangszálai, a hangszere, meg az egész korpusz, ugye? Úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. És akkor visszatérve erre a screamelésre, volt az Awakening LP volt, vagy EP volt.
2: EP volt, igen. Az intróját én csináltam,
3: igen,
2: bocsánat.
3: Igen, nagyon jó volt, igen. Ott volt screamelés a Red számban.
2: Az volt az a nóta. Igen,
3: igen, amiért megőrültek, de nem csak ott, ugye ott voltunk más fesztiválon, persze, és emlékszem persze rá, hogy voltunk egy fesztiválon, amikor meghallották, hogy zenélünk, és akkor megjött a színvonal, és tömegek közönlettek.
2: Hát meg volt konkrétan egy Kovásznai Városnapok nevezetű rendezvény, ugye? És ott meg annyira hálátlan feladatot kapott a zenekar, a Folotek zenekar, mert ugye egy roma zenész előtt kellett felpesdíteni a közönséget egy metál zenekarnak. Tehát összejött a dolog.
3: Igen, hát azért volt olyan fellépésünk is, amikor oda jött a kedves rajongó, hogy Boniemet nem tudunk-e játszani.
2: Igen, Abbától a Boniemet, igen.
3: Jó, hát voltak azért ilyenek, hát végig túrnéztünk azért egy jó kis időszakot.
1: Start Rádió.

Rádió. Start Rádió. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: tartom magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Szerető.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.
3: Hol van a

Sport Rádió.

mondom neki, hello, mikor randizunk. Meglepődve kissé, mert gyors volt a válasz. Ma este 8-kor, gyere át várlak. Tomboló szerelem, forró szenvedély. Nincs többi hűr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom. Az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más.

0: Ki van ez?
1: A szomszédlány, aki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűrű magát. Szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

se këtë fejë kërdën, për gjvone volo mirë.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 11-e kedd déli 12 óra van. Újra teljes kapacitáson működik az Árpád-fürdő Békéscsabán. Elhunyt Velkei Gábor, Békéscsaba egykori alpolgármestere és kutatója. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen uniós támogatással. Vízpótlással védekeznek a vadállományért Békésvár megyében. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai Árpád, Gyógy és Strandfürdőben az elmúlt időszak vidám családi programokkal, nagy csobbanásokkal és jó hangulattal telt, miközben az intézmény az energiatakarékossági szempontokat is szem előtt tartotta. A csúszda is több élményelem átmeneti kiesésesen vette el a látogató kedvét, hiszen a szervezők olyan lendületes délutáni programokat állítottak össze, amelyek gyorsan elnyerték a közönség tetszését. Már az első napokban tetőfokára hágott a hangulat, a gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a vízbe, a medencébe szórt pingpong labdákért, hogy megszerezzék a rejtett nyereményeket és a fürdőbe.